fo de wona munyina nyagyedia wo nyankopon mu se wo nyankopon